0: Kertész Kata vagyok, hagyományos mesemondó, a Meseszó Egyesület tagja. Magyar népmesék egy olyan teremtett világrendet adnak át, mint érték és normarendszer a hallgatóinknak, és természetesen aki meséli, annak is, ami hitet, reményt és szeretetet is ad az embereknek, és olyan ősi érték és normarendszerek találhatók meg benne, amik manapság nagyon sokaknak hiányoznak.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatom, és szeretettel köszöntünk mindenkit a TULTRIPLE FM 88,5-es hullámoszán, Rádió Mozaik, Sydney, innen Gladesville-ből, és hálás köszönetem, Kata, ez egy szenzációs bejelentés, egyébként is ez az egész dolog, amit mi csinálunk itt ebben a népmesével, ez szerintem egy fantasztikus dolog, és ezt ameddig népmese lesz, addig valószínűleg ezt fogjuk is csinálni, ameddig ki nem dönünk a sorból, de egy még a kicsit arrébb van. Szóval a lényeg az, hogy 2026 június 14-e van, és hát mondjam azt, hogy esik az eső. Tegnap olyan gyönyörű idő volt, ma meg miserable run idő van. Az ember nem is érti, hogy az egyik pillanatra másikra hogy tud megváltozni itt az idő. De hát istenkém, az, ahogy az ember mondja, hogy rolling with the punches, tehát csináljuk a dolgunkat, független attól, hogy legyen bármi is, és be kellett jönni természetesen adásban. Mi gyönyörűen boldogan jövünk ilyenkor is, itt legalább nem eszik az eső, az is valami. Szóval lényeg az, hogy egy szenzációs hetünk volt, remekül indítottunk, hiszen vasárnap volt egy tulajdonképpen egy adásunk az interneten, a Pécsi Tudományegyetem diaszpóra, mindjárt megnézem, várjatok csak pillanatra, lényeg az, hogy a diaszpóra világmagyarságának volt egy közvetítése, ahol is három személy, köztünk jó magam is, elmondtuk, hogy tulajdonképpen mit csinálunk, hogy csinálunk, bemutattuk Ausztráliát, hogy mennyi minden történik ebben az országban, és így Peredi Blaskó Csilla a Magyar Iskolától jelentkezett be, és Sári, a Dezséri Sári, a na most ezt hirtelen nem írtam le, de a Transylvaniax-től jelentkezett be, ő egyébként a Transylvaniax-nek a brácsása, vagy a szólóhegedűse, talán inkább szólóhegedűse, viszont mert Mák az kezd visszavonulni, és mind a kette hihetetlen tehetségesek. Lényeg az, hogy egy nagyon érdekes konferencia volt, és úgyhogy majd jövő héten föltesszük ennek a konferenciának az anyagát, úgyhogy feltétlen hallgassatok bele. És valljuk be őszintén, hogy rengeteg fiatal van, aki részt vesz a diaszpóra kulturális életében, és így őszintén gratulálok Peredi Blaskó Csillának és Sárinak is, hogy részt vesznek ezek a dolgok. Kellenek a fiatalok, higgyétek el, mert egy magamfajta öreg úr az előbb-utóbb törvényszerűleg ki fog dőlni, és akkor ki fogja átvenni. Ebben a kapcsolatban csak annyit szeretik mondani, hogy keresünk még mindig rádióst. Én belátom, hogy minden hétvégén van az adás, sőt, azt is belátom, hogy feláldozod a hétvégédet egy rádióadásért, de ugyanakkor átveszel egy szenzációs rádióadást, második az, hogy világgal beszélgetsz, harmadik az, hogy olyan közösségi munkát végzel, amit nem lehet pénzben kifizetni. Szóval ezt egyszerűen ne tudjátok meg, hogy milyen élvezet ezt csinálni, de tényleg élvezet ezt csinálni, különben nem csinál az ember 34 éven keresztül. Szóval lényegében csak az, hogy továbbra is keresünk, ha valaki egy fiatal, és a fiatal az nem mit tudom, a 20 évesre gondolok, persze az se lenne jó, rossz, de inkább egy 40 év körüli ember, aki már nagyjából úgy letette a garast, és tudja, hogy miről van szó, hány óra van, tudja, hogy mik a lényeges dolgok. Tehát olyan embert keresünk, vagy lejázott keresünk, aki körülbelül 40 éves, ahhoz hasonló, és mondom, elkötelezett a közösségét való közösségi munkában. Úgyhogy ez volt az egyik dolog, amit mindenképpen el szerettem volna mondani. A másik az, hogy két születésnaposunk is van. Az egyik Kicsi Gyuri volt, aki múlt héten volt annyi idős. És nem mondom meg, hogy mennyi idős. Majd, ha ő ha akarja, akkor elmondja, maradjunk abban, hogy ő is megette a kenyerének a javát. És ugyanakkor, aki még kislánykorban van, az Kis Ágnes, annak, ha jól tudom, 10-én volt a születésnapja, vagy 11-én volt. Na, 13-án volt a születésnapja. Szóval a lényeg az, hogy boldog születésnapot mind a kettőtöknek, és őszintén köszönöm, hogy itt vagytok velem. Gyuri az körülbelül 15 éve dolgozik már, azért gondolkodjatok el azért, ez nem semmi, 15 éve hírszerkesztőnek lenni ingyen, bérmentve szerelemből. Ezek olyan emberi, hát olyan, mondjam, kvalitériák, vagy inkább olyan emberi tartások, amit vagy van, vagy nincs. Úgyhogy mind a két embernek egy szenzációs közösségtudata van, és mind a két embernek felelőssége van az, hogy mi történik a közösségben, és tesznek is érte. Nem csak dumának a karosszékből, hanem fölállnak, csinálnak, és teszik a dolgukat, és íme. Ezek azok az eredmények, amikor kinyitom a mikrofont, és hátam mögött egy banda van, aki dolgozik, különben mi nekünk is sokkal-sokkal nehezebb volna az életünk. Itt jegyzem meg, hogy mi lesz ma. Természetesen lesznek hírek Katival, mert Gyuri még mindig szabad. Hát ilyen, amikor valaki születésnapja van, akkor menjen szabadságra. Úgyhogy Kicsi Gyuri szabadságon van. Jövő héten állítólag visszajön, de majd meglátjuk. Sportriport Vaskó Andrással. Most ő világbajnokság órás száját, de körülbelül mondjuk azt, hogy a 10 perc múlva fogok vele beszélgetni. Kis Ágnek fog bejelentkezni a világmagyarság gyűjteményéből. Ez egy tulajdonképpen egy pécset, de azt majd elmondja, hogy miről szól. A világ örökség, világ magyar örökségét próbálják összefogni és megőrizni. Úgyhogy egy nagyon érdekes riport, amit az Ági hozott. Szabó László, Calgary. Múlt héten volt a Calgary Magyar Napok, Hungarofest, és állítólag rengeteg ember volt, és szenzációs, nem is Calgaryben, inkább Torontóban, elnézést, de a Gyuri, a Laci az Calgaryben lakik, és elrepült Torontóban, körülbelül 5,5 óra repülőút. Lényeg ebből csak az, hogy egy szenzációs idejük volt, és erről az eseményről beszélgetek Lacival, aki hát az elmúlt 3 vagy 4 évben minden alkalommal elment, állítólag vissza se tudja magát tartani, nem is csodálom egyébként. Én személy szerint, hát Torontóban úgy vagyok, hogy hát a fene tudja. Ugyan nem voltam még a Hungarofesten, de Torontó nem a kedvenc városom közé tartozik, ugyanakkor Calgaryt nagyon szeretem, és nagyon szép hely. Lezedem az ő konyhájába. Gyerekek, egy olyan receptet fogtok kapni, amit én hétfőn meg fogok csinálni, be fogok számolni jövő héten, hogy milyen lett a recept, és útravalónak jó magam fogok jelentkezni, és egy érdekes témát hozok, és Szabó Győző politika egy humanista szemével, és ami lényeges, és ami fontos, hello, Ausztrália! Román Emese és én beszélgetünk Ausztráliáról, mindenféle csoda dologról, ami itt történik ebben az országban, és bizony, ez mai napig is meglep engem, hogy az emberek hogy viszonyulnak Ausztráliához. Szóval a lényeg az, hogy ez lesz a mai program. Tartsatok velünk, és meglátjuk, hogy hova jutunk. A telefonszám a stúdióban 98 16 27 77-es. És híreket mondunk, Katalinnal.
2: Kedves hallgatóink, legfrissebb magyarországi híreink következnek. Bódis Kriszta, Rost Andrea és Radnai Márk is kormánybiztosi kinevezésben részesült, derült ki a péntek esti közlönyből. Bódis Kriszta feladata a nemzeti társadalompolitikai stratégia kidolgozása lesz, mégpedig az oktatási, a szociális és az egészségügyi területek összehangolásával. A cél a méltányos hozzáférés, az igazságos elosztás és az átlátható, számon kérhető intézményi működés megteremtése lesz. Rost Andrea a kabinet magyar zenekultúrájáért felelős kormánybiztosa lett. Feladata a magyar zenekultúra népszerűsítését és támogatását szolgáló programok, javaslatok kidolgozása lesz. Mindezek felett feladata lesz a kapcsolattartás a kulturális szférával, társadalmi és zeneművészeti szervezetek szereplőivel. Radnai a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos titulusát kapta, az ő feladata a közélet megújítását támogató párbeszéd erősítése és egy új intézet létrehozásának koordinálása lesz. Radnai Márk szerint a választáson csak kormányváltás történt, a valódi rendszerváltás megvalósításának feladata még a társadalom előtt áll. Mindhármuk biztosi tevékenységét a miniszterelnök irányítja, a munkájukhoz szükséges feltételeket pedig a miniszterelnökség biztosítja. A miniszterelnök június 13-i, azaz szombati hatállyal felmentette pozíciójából a következő nemzetbiztonsági vezetőket. Bárdos Szabolcsot az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatói tisztségéből, Olá Krisztiánt az Információs Hivatal főigazgatói tisztségéből, Kis Csabát a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói tisztségéből. Rajtuk kívül a miniszterelnök Tajti Norbertet is felmentette a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatói tisztségéből. Az Európai Unió tagállamai zöld utat adtak annak, hogy hétfőn megnyissák Ukrajnával és Moldovával az uniós csatlakozási folyamat gerincét alkotó első fejezetcsoportot. A brüsszeli nyilatkozat szerint a tagállamok mostani döntése egyértelmű elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a belső reformok előmozdítása érdekében tanúsított az elmúlt időszakban, mindezt ráadásul a térséges sújtó rendkívüli geopolitikai és katonai kihívások ellenére. Új migrációs és menekültügyi paktumról nyilatkozott Marsai Viktor egyetemi oktató, a Migráció közt Kutató Intézet igazgatója. A szakértő leszögezte, a magyar menekültügyi rendszer a paktum előtti uniós szabályzásnak sem felelt meg, ezért fizettünk 1 millió eurós napi büntetést, ami egészen addig folytatódik, amíg Magyarország el nem fogadja azt a koncepciót, miszerint bárki, aki eléri az Európai Unió határait, be tudja adni a menekültügyi kérelmét. Ebből a szempontból még az is mindegy, hogy van-e kerítés vagy nincs. A kerítésnél létre kell hozni befogadó központokat, ahol azok tartózkodhatnak, akik menedékjogot szeretnének kérni. Magyarországot azért bünteti most a bíróság, mert erre nincs lehetőség a déli határon. Brüsszel felszólítást kapott a légi közlekedési vállalatoktól. Közös levélben fordultak az Európai Bizottság elnökéhez az európai légi közlekedési ágazat szereplői a tervezett kibocsátási normák kapcsán. Az ágazat vezetői szerint Brüsszel a teljes légi közlekedés megbénulását kockáztatja, a blokk széndioxid piacának nemzetközi járatokra való kiterjesztésével. A levélben figyelmeztettek, hogy ha Brüsszel kiterjeszti a széndioxid piacát a nemzetközi járatokra, az akár kereskedelmi háborút, vagy a kontinens légi közlekedésének teljes megbénulását okozhatja. A jelenlegi szabályozás, amely 2026 végén jár le, mentesítette a nemzetközi járatokat a széndioxid kibocsátási normák alól. A tervek alapján azonban 2027 kezdetén ezeket a járatokat automatikusan bevonná a rendszerbe, ezzel azonban a jelenleg geopolitikai helyzetben súlyos kockázatokat vállalna a kontinens. A magyar hagyomány és gasztronómia ünnepe Erdélyben. Július 3 és 5 között 17. alkalommal kerül sor a Hungarikum Napok elnevezésű kulturális és gasztronómiai fesztiválra a nagyszebeni Astra Múzeum skanzenjében. A háromnapos erdélyi fesztiválon bemutatók, koncertek, gyermekprogramok és főzőverseny várják a látogatókat. És végül az utolsó hírünk, élő tudás, kézzel formált örökség. Így születnek a népi mesterségek remekei. A hagyomány a jelenben tovább élő tudás. Ezt bizonyítja a Hagyományok Háza Játéktól a Mesterségig című új kiállítása. A tárlat a népi kézműves szakmai képzések végzős hallgatóinak a munkáiból épül fel, miközben érzékletesen mutatja meg azt az utat, amely a mesterség első lépéseitől a vizsgadarabok megszületéséig vezet. Kedves hallgatóink, ezek voltak legfrissebb híreink, amelyeket a 24.hu és a Magyar Nemzet hírpoltárokról vettünk le.
3: Who won't want to get away from it all? Yet be close to the best wine and cheese country, hot air ballooning, and all that the Hunter Valley has to offer. It's the home among the gum trees at Lovedale for family-friendly, short-stay accommodation on a well-appointed farm property. Home among the gum trees sleeps up to 8 people comfortably with modern amenities oriented to family fun and entertainment. 2RRR sponsor Home Among the Gum Trees at Lovedale is the perfect place to stay in the heart of the Hunter Valley. For further inquiry, go to homeamongthegumtrees at weekender.com.au.
4: Are you a bloke in the Ryde, Hunters Hill area who enjoys making furniture, restoring bicycles, fixing lawnmowers, or making cubby houses? Well, the Hunters Hill Ridemen Shed sounds like the place for you. The shed features a fully equipped woodworking workshop where handy-minded blokes can make and repair their own personal projects or work together on stuff for the community. It's a space where men can share their interests, skills and knowledge, or just come to have a cuppa and chat. For details, contact Lionel 0478156434 or search for Ride Hunters Hill Men's Shed on the World Wide Web.
5: Want to support 2RRR but don't want to get actively involved? That's okay, as you can still become a member. Give us a call at the office 02 9816 2988, Monday to Thursday, 10 a.m. to 5 p.m. or email office at 2RRR.org.au.
6: Jobb érzéssel gondolhat a bankjára. A Bendigo Bank egy olyan közösségi banki modellet hozott létre, amelynek lényege az, hogy a nyereség jelentős részét visszaadja annak a közösségnek, amelyből az származik. A Bendigo Community Bank Northride a 2005-ös megnyitása óta több mint 500 000 dollárra járult hozzá a közösségünk életéhez, és a nagy bankok által ajánlott szolgáltatásokat is biztosítja egy sokkal közvetlenebb helyi bankhoz illő formában. Ha 2RRR támogatóját, a Bendigo Community Bank Northride-ot keresi, nem kell messzire mennie, mert itt találja közelben Northride városbéli Cox's Road Mallban. Vannak a bankok, és van Bendigo Bank.
7: Kedves hallgatom, a 2RRR FM 88,5-es hullámoszát hallgatod, a stúdió telefonszáma 98-16-27-77-es élőben. Úgy mennyire élőben egyébként, azt csak kollégám, csodálatos kollégám Vasko András tudja elmondani, aki Melbourneből, ez csak úgy hozzávetőlegesen mondom, így kereken 860-890 valamennyi ilyen kilométer, attól függ, hogy merre mész, meg lehet csinálni 1100 kilométer belül is, de egyébként, ha az országúton mész, akkor 868 kilométer, tehát ilyen messze vagy tőlünk, és milyen csodálatos hallani a hangodat. Szevasz, hogy vagy?
8: Szeretettel köszöntöm először is a hallgatókat, és téged is bent a stúdióban, és hát a guszti felkomjai után mindig nehéz megszólalni, de köszönöm szépen, jó vagyok, itt nálunk süt a nap,
7: És ezt nem kellett volna mondani. Folytasd!
8: és süt a nap, mert ugye hát elkezdődött, hölgyeim és uraim, elkezdődött két nappal ezelőtt a 2026-os labdarúgó világbajnokság, és maradjunk annyiba, hogy jelen pillanat, ugye elkezdődtek a csoportmérkőzések, és ma van igazából az első nagy üzem, úgymond, aki korán kelt, az már láthatott két mérkőzést, a harmadik mérkőzés jelen pillanatban zajlik, és hát Ausztráliát érint, vagy a délután 2 órakor kezdődik az ausztrál mérkőzés, amit szintén ugye ad a tévé, és hát lehet szurkolni az ausztrál válogatottnak. És megmondom őszintén, hogy így megnézve, hogy az elmúlt két nap megnézve, meg a mai nap korán reggelét is beleértve, 3-2,5 nap alatt. Én azt mondom, hogy látszik, hogy a torna első meccsei ezek, a kisebb csapatok azok úgymond extázisban futballoznak, gondolok itt a nagy futballhatalmakra, mint Haiti vagy Katar, ugye ezek a csapatok, és hát a nagyok, például most reggel nekem egy kicsikét csalódást volt a braziloknak a döntetlenje, ugye akik például szeretnének egy Marokkóval játszottak egy 1-1-et egyébként, akik végső győzelemre pályáznak, hát és így elnézve például csak a brazilok játékát említve, azért nekik hát még össze föl kell kötni azt a bizonyos fehér netűt, mert szerintem ez a teljesítmény nem lesz elég. Viszont a házigazda amerikaiak egy fantasztikus gólgazdag mérkőzésen nyertek tegnapi nap folyamán, ugye 3-1 arányba, míg Kanada a másik társ házigazda 1-1-es döntetlent játszott, és hát a nyitó mérkőzést ugye a harmadik társ gazda Mexikó játszotta, a mexikóiak ugye 2-0-ban győzedelmeskedtek, de hát majd ugye az eredményekről, meg hát, hogy mi történik a VB-n, ezekről majd az elkövetkezendő két hétben azért fogunk elég sokat beszélgetni, de tekerjük a biciklinket úgymond vissza Magyarországra egy picikét, és hát kezdjük kézilabdával, ugye, mint múlt héten említettem, a Bajnokok Ligájában a győrnői csapata bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, ahol a, mindig elmondom, de hát most ez így is igaz, a magyaros Metz csapatával játszottak, és hát a győri lányok sajnos a döntőben 29-31-es vereséget szenvedtek, de hát azért annak szívünk annak örül, ugye, hogy a meccben két magyar kiváló kézilabdázó hölgy játszik, akik a nyakukba tehették az aranyérmet, de hát szívből gratulunk természetesen a meccnek az aranyéremhez, illetve hát a Győrnek azért az ezüstéremhez. És hogyha már az ezüstérmet említettem, akkor a vízilabda világában az elmúlt napokban lett vége mind a férfi, mind a női Bajnokok Ligája 4-es döntői kiírásnak, és ugye a Ferencváros férfi csapata, illetve a Ferencváros női csapata is érdekelt volt ezekben a 4-es döntőkben, és csak így gyorsan elmondanám, hogy a női együttes a döntőbe jutott, ott sajnos 2 gólos vereséget szenvedett, és így a ferencvárosi hölgyek az ezüstérmet szerezték meg, míg a férfiaknak nem sikerült a döntőbe jutás, ők a harmadik helyért játszhattak tegnap, viszont a bronzérmet egy magabiztos játékkal szerezték, szóval a ferencvárosiaknál azért lehet boldogság, úgymond a vízilabda szakosztályon belül, hiszen egy BL női ezüstérmet és egy férfi BL bronzérmet nyertek, hát szívből gratulálunk a sportolóknak, és hát a szakmai stábnak is. És maradjunk még egy kicsikét Budapestnél, és hát ugye az öttusa világában, jelen pillanatban Budapesten zajlik az öttusa világkupa következő soron következő állomása, ahol Guzi Blanka tegnapi nap folyamán remek szereplésnek köszönhetően aranyérmet szerzett. Hát szívből gratulálunk Guzi Blankának és hát a magyar öttusa sportnak, de hát majd a férfiak versenyéről, illetve a csapat versenyről, amit magyar idő szerint vasárnap rendeznek, erről majd jövő héten fogunk beszámolni.
1: Andriskám, hát megint színesek a hírek, úgyhogy ez szenzációs. A biciklistákat én is láttam egyébként, és érdekes tájképeket mutattak, hogy egy tökéletes turisztikai bemutató volt, maradjunk abban.
8: Így van, így van.
1: Andriskám, nagyon szépen köszönöm, és találkozunk jövő héten.
8: Így van, további kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra, szervusz!
1: Kedves hallgatom a Turtipel RFM 88,5-es hullámozát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Gladesville-ből, 98, 16, 27, 77-es, de ezt a telefonszámot szemmel szerintem. A szívedből tudod, és Vaskó András szenzációs sportriporunkat találkoztunk, és beszélgettünk. Folytatta tovább a műsorunkat, Kis Ágnes lement Pécsre, és a Világ Magyarsága Gyűjtemény kutató.pont vezetőivel beszélgetett, és tulajdonképpen mit is jelent, mi is ez a kutatópont, úgyhogy Ágikám, akkor szaladj ebben.
9: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. A Világ Magyarság Network program vezetője áll most itt velem szemben, Jarjabka Ákos, aki a Pécsi Tudományegyetemnek tanára, professzora, és ezen a programon belül megnyílt a Világ Magyarság Gyűjtemény és Kutatópont. Erről egy kicsit, hogyha beszélnél, hogy ez miért fontos ennek a programnak a keretében.
10: Amikor létrejött a mi irodánk, akkor a Pécsi Tudományegyetem stratégiájában úgy definiálták a Világmagyarság Network programnak a szerepét, hogy egy világmagyarság központot építsünk. Szellemiségében mi már ezt a tevékenységet egy 10 éve képviseljük, és úgy gondolom, hogy megfelelő módon is tettük mindezt, de mégis fontos az, amikor fizikailag is meg tud ezt testesülni valamiben. Úgyhogy moduláris szerkezetben gondolkodva, azt gondolom, hogy ez a Világmagyarság Gyűjtemény és Kutatópont, ez egy nagyon jó lépcsőfok arra nézvést, hogy fizikailag hol tudunk összegyűlni, hol tudunk eszmét cserélni, hol tudnak a fiatal kutatóink, hallgatóink információt nyerni, olvasni, kutatni, szakdolgozatot írni, doktori disszertációt védeni, és ez történt meg most itt a Pécsi Tudományegyetem tudásközpontjában, ahol több mint 850 kötettel indultunk, és olyan donátorok adtak ez a kutatóponthoz és gyűjteményhez fizikailag is könyvállományt és szellemi táplálékot, mint Szili Katalina elnökasszony, aki a Pécsi Tudományegyetem kuratóriumának tagja is, illetve a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet részéről Szász Jenő főigazgató úr. Úgyhogy továbbiakban is nyitottak vagyunk bármilyen ilyen donációra, hogy fejlesszük a tématerületeket. Ebbe beletartozik a kisebbségpolitika, beletartozik a hungarológia, beletartozik a magyarságtörténet, geopolitika. Tehát ez a gyűjtemény egy nyitott gyűjtemény, amelyben szeretnénk, hogyha egyedi kiadványok, illetve olyan fajta szakirodalom is szerepet kapna magyar és nemzetközi értelemben, ami már az itt ezekkel a témákkal foglalkozókat is megérinthet.
9: Hagyatékokat földolgoz ez a kutatópont olyan értelemben, hogy ugye a magyarsággal kapcsolatos tematikákat felsoroltad, de hogyha valakinek valami irodalmi hagyatéka van, vagy bármilyen tudományos hagyatéka, ami nem kapcsolódik közvetlenül a magyarság kérdéséhez, ilyeneket befogadtok-e?
10: A Pécsi Tudományegyetemnek hála Istennek van levéltára, így főlevéltáros úr Lengvár István a felelőse ennek. Úgyhogy amennyiben lenne erre fajta igény, akkor a levéltáron tud erről gondoskodni. Ez egy repozitórium, ahol egyrészt digitális másolatokat készítenek, másrészt pedig kutatómunkában segítenek, hogy első példányos dokumentumokat lehessen kutatni. Nagyon érdekes különben, Pécs központjában, a Széchenyi tér közvetlen közelében van a levéltárunk. Már az is megér egy misét, hogyha valaki oda ellátogat. Mi azt is szeretnénk, hogyha ide is ellátogatnának a tudásközpontban. Itt olyan fajta szabadpolcos gyűjteményelemek vannak, amelyeknek nincs ilyenfajta hagyatéki külön értéke. Tehát megfoghatják az ide látogatók a köteteket, kinyithatják, gondozhatják, nem vihetik haza, tehát
9: ez nem kölcsönkönyvtár.
10: Nem kölcsönözhető, így van, de kutatóhelyként működik, tehát intim térben tud valaki leülni, akár több héten keresztül is leválogatva a köteteket, ezeket félre rakják a részére, másolatokat készíthet, illetve jegyzeteket készíthet a tanulmányaihoz, cikkeihez.
9: Jó, és kik vehetik igénybe? Doktorandusok, stb. Szóval kiknek ajánlod?
10: Nem szükséges Pécsi Tudományi Egyetem hallgatójának vagy dolgozójának lenni, tehát a széles nagy közönség számára nyitott ez, bárki, aki érdeklődik ez iránt, kaphat teret ebben, de nyilvánvaló, hogy a tudományos munkát szeretnénk elősegíteni, mint egyetemi repozitórium. Én abban bízom, hogy nem csak kutatóhelyként tudunk majd működni, hanem itt tudunk felolvasóestet szervezni, tudunk esetleg könyvbemutatót, mint a mai napon is, ugye Antal Ferenc Illikónak a köteteit be tudtuk itt mutatni, vagy olyan tudományos beszélgetéseket, vitákat tudunk folytatni, ami előre viszi a mi közösségünk munkáját és a magyarság munkáját is.
9: Nagyon szépen köszönöm.
10: Köszönöm szépen a beszélgetést, Ágnes.
9: Megnyílt a Világ Magyarság Gyűjtemény és Kutatópont, és akik közreműködtek ennek a megnyitásában, többek között a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet, amelynek az elnöke Szász Jenő itt áll velem szemben. Az volna a kérdésem, hogy hogy jött az ötlet, hogyan keresték meg önöket, esetleg önök indítványoztak valamit, illetve hogy milyen szerepük volt ennek a kutatópontnak a megnyitásában.
11: Bő 10 éves együttműködésünk van a központtal. Azt gondolom, hogy a 10 év tehát munkája, közös munkája beérett, és ma itt egy olyan ünnepet élhettünk át, élhettünk meg, ami mutatja, hogy mennyire fontosak a diaszpóra közösségei. Gyakorlatilag ők a lángőrzők, ők azok, akik a most már lassan 130 éve a nyugati diaszpórában élő magyarjainkat összefogják, és mint olyan ezért a magyar jövőt, a magyar reményt, a magyar életnek a diaszpórában való értelmét megtestesítik, és azáltal, hogy most a diaszpóra közösségeink gyakorlatilag egy közös fűzért alkotnak, azt gondolom, hogy egy olyan nem csak erőt, hanem egy olyan értéket is képviselnek, ami nélkülözhetetlen az összmagyar gondolkodás szempontjából, és ezért én hálás vagyok, hogy itt lehetek. Hálás vagyok az elmúlt 10 év együttműködéséért is, és az, hogy egyáltalán ez a közösség, a diaszpóra közösségek számítanak a Nemzet Stratégiai Kutatóintézetre, és fordítva mi építhetünk arra az élettapasztalatra, ami gyakorlatilag nekik a hétköznapjaikat jelenti. Ugyanakkor meg példát adnak, hogy meg milyen áldozatok mentén és árán is, de ők gyakorlatilag megtartják a magyarságukat, hogy nem úgy van, mint mondjuk Székelyföldön, hogy átmegyek a szomszédba ahhoz, hogy egy székely emberrel, egy másik székelyföldi magyarral találkozzam, hanem gyakorlatilag mérföldeket kell utazni ahhoz, hogy egy magyar szót, egy magyar közösséget lássa közelről, vagy annak aktív tagja tudjak lenni, és gyakorlatilag ezért az a csodálatos sok mozgalom, ami a cserkészetben, vagy éppen az egyházi közösségekben testesül meg, és azt gondolom, hogy az egymásba kapaszkodás az egyetlen erőforrás, ami gyakorlatilag bennünket összetart. Ez az ünnepi része. Azt gondolom, hogy jó magyarnak lenni, talán egyetlen egy dolgot, a matematikáját, az aritmetikáját kellene gyakrabban egy kicsit megnézzük ennek a világ-magyarság kérdéskörnek, hogy elegen vagyunk-e 15 millióan, hogy az egész világot belakjuk, és esetleg az egész, hogy a világ-magyarság mint olyan, mint küldetés, ilyen világrengető dolgokat is meg tudjon valósítani. Én azt gondolom, hogy van egy nagy küldetése a diaszpóra és a szórvány magyarságának, vagy szórvány közösségeknek is, az pedig az, hogy gyakorlatilag itt a Kárpát-medencében, ahol egyfajta Kárpát hazát is megélhetünk az anyaországnak természetesen a jelenléte kapcsán, vagy annak a szomszédságában. Ez azt gondolom, hogy ez a Kárpát-medence, a Kárpát haza az, ami valamennyünknek a közös otthona tud lenni. És én, ha lehet, akkor ennek a Kárpát hazának, az anyaországnak a hívását is megfogalmazom a diaszporában élő magyar testvéreink irányába, hogy jó, hogyha 1000 szálon kapcsolódunk egymáshoz.
9: Nagyon szépen köszönöm.
11: Én is köszönöm.
9: Velem szemben áll Szeberényi Gábor, a PTE Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója, amelynek keretén belül működik ez a Világmagyarság Gyűjtemény és Kutatópont. Az első kérdésem az, hogy hogy került a szóba, hogy egyáltalán egy ilyet létrehozzanak, illetve hogy fogadták ezt be, hogy mi volt ennek a menete?
12: Eredetileg a könyvtár ugye az egyetemnek a részeként támogatja a könyvészeti oldalról a kutatómunkát és az oktatómunkát és a tanulást. És az, hogy az egyetem milyen feladatokat bíz a könyvtár, az nyilván nagyban függ attól, milyen stratégiai céljai vannak az adott időszakban az egyetemnek. Amikor a modellváltás megtörtént az egyetemen, akkor az egyetem stratégiai célra emelte a világmagyarság támogatását, és ezzel nyilván feladatot adott az összeszervezeti egységnek, aki erre tudott kapcsolódni. Az egyetemi könyvtár 2023-ban ennek a stratégiai alkotó programnak a keretében kapott először fölkérést úgy az egyetemtől, hogy ne csak saját jogán, hanem az egyetem részeként alkosson a stratégiát, és akkor ennek a stratégiai célnak az egyik eleme lett, hogy a világmagyarság projektnek a támogatásában a könyvtár vegyen részt. Ennél fogva ez valóban egy mérföldkő a folyamatban, tekintve, hogy az, hogy létrejöjjön valamilyen fajta adományokból és hagyatékokból származó könyvgyűjtemény, ami a diaszpóra vagy szórmánykutatáshoz kapcsolódik, és a Világmagyarság Network programirodának a tevékenységét valamilyen szinten könyvtár szakmai oldalról tudja támogatni. Ez kezdettől fogva részeivé vált a könyvtár tevékenységének, és tulajdonképpen ez az oka annak, hogy itt a könyvtárban, a Tudásközpont épületében pontosabban került elhelyezésre ez a könyvgyűjtemény. Itt a megnyitónál is elhangzott az, hogy egy önálló épületnek vagy háznak a megépítése is része a programnak, vagy ennek a stratégiai célrendszernek. Ennek a megvalósítása nyilván még várott magára, de ez egy ilyen értelme mérföldkő volt, hogy az első ilyen jellegű fizikai gyűjtemény az keletkezzen meg, kerüljön szakszerűen elhelyezésre, és egy kutatópont is kapcsolódjon hozzá, ami gyakorlatilag gesztusként tudja támogatni azt a gondolatot, hogy az egyetem várja a kutatókat ebben a tematikában, de nevesül a könyvtárban egy elhelyezett gyűjteménynek a környezetében a kutatást elvégezni.
9: Mondta, hogy adományok és hagyatékok. Akkor milyen gyűjtemény ez, honnan jött össze, kik az adományozók, illetve milyen tematika szerint gyűjtöttek, vagy hát milyen tematikai könyvek jöttek ide?
12: Erre viszonylag nehéz válaszolni könyvtárosi oldalról tekintve, hogy az adományok a programirodának a kezelésében álltak össze, tehát hogy pontosan milyen háttérből származnak a gyűjteménynek az elemei, az kevésbé a könyvtárnak a saját szakmai gyűjtési tevékenységének a részeként alakult, úgy, ahogy alakult. Azt tudom mondani, hogy Szili Katalin, aki a kuratóriumnak a tagjaként, meg nemzetpolitikai stratégiai területen régóta dolgozó szereplőként jelentős gyűjteménnyel rendelkezik, és ennek egy jelentős százalékát átadta ennek a gyűjteménynek. És hát vannak intézetek, akik foglalkoznak a világmagyarságnak, vagy a diaszporának kutatásával, maga a Jarjab Kápkosnak a network irodája is nyilván szereplőkkel tart kapcsolatot, akik szintén adnak át anyagokat ebben a tematikában. És a tematikát is elsősorban ez határozza meg. Ez ugye egy alapgyűjtemény, tehát ez gyarapodni fog vélhetőleg.
9: Kiknek javasolja ezt a gyűjteményt, kik jöjjenek ide?

0: ez kötődik. De tekintve, hogy a Tudományi Egyetemen vagyunk, itt a fő cél az, hogy azok látogassák elsősorban, azoknak szól elsősorban, akik vagy érdeklődnek a tematika iránt nyilván, tehát akármilyen indítatásból, vagy pedig kutatói tevékenységük részeként akarják használni ezt az állományt, akár PhD dolgozatnak az elkészítéséhez, akár szakdolgozathoz.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket.
1: Megnyílt a Világmagyarság gyűjtemény és kutatópont, amelynek a megnyitóján most itt vagyunk. És találkoztam egy ifjú kollégával talán, mert hogy ő is médiatartalmakat gyárt. Busánszky Máté, felvidéki, igencsak ifjú legény, és egy kicsit arról beszéljél, légy szíves, hogy kerültél te ebbe a médiába. Kapcsolat, ugye? Nagyon ügyesen, mert hogy a Kapocs program keretében. Szóval hogy is volt ez?
2: Hát szóval úgy volt, hogy esélyt kaptam az év elején, hogy csatlakozzak a Kapocs közösségéhez, amit ezt a Kapocs Magyar Fiatalok Világjátékát, amikor megrendezték, akkor úgy adta az élet, hogy lehetőséget kaptam, hogy előjöjjek, kipróbáljam magamat. Ugye ez a Kapocs Világjáték, ennek a fő profilja a videóvágás, a videók, és bemutatni azt, hogy milyen a határon túl élni, milyen a diaszpórában élni. És ezután jött a Világmagyarság Network, akivel...
1: De te nem diaszpóra vagy, hanem határon túli magyar, ugye, ami egy másik dolog. Pontosan honnan való vagy?
2: Pontosan Felvidék, Vezekény a település neve, az valahol Pozsony mellett van.
1: Akkor ugye a Kapocsról kezdtél el beszélni, tehát ez pontosan mi volt, ez mit csináltál itt, és ha jól tudom, akkor te ebben nyertél is valamit, mert hogy jól sikerült az a munkád, amit beadtál.
2: Igen, a munkát egyébként egy fun fact, nem én adtam be, hanem az unokatestvérem, csak az unokatestvérem egyetemi tanulmánya miatt nem tudott részt venni a világjátékokon, és csörgött a telefon, hogy haló Máté, tudnál jönni, és az autóban tudtam meg nagyjából, hogy miről szól ez az egész, de az elejétől fogva pozitívan fogadtam, és a versenyen kidelegáltak minket különböző településekre, ahol meg kellett ismernünk a mindennapi magyar életet, magyar szokásokat, és ilyen közösségépítő jellege volt ennek, amiben elértem a közösség fényedíjat, a közösségépítő munkám révén, illetve én lettem a programnak a nagykövet helyettese. Lényegében a verseny jövőre is meg lesz rendezve, úgyhogy ez egy folyamatos program, és jövőre átadjuk a tiszti címünket a következő nagykövetnek és nagykövet helyettesnek, akik ezt a programot tovább tudják vinni.
1: És tulajdonképpen mit kellett? Egy kisfilmet kellett készítenetek?
2: Igen, egy kisfilmet kellett készíteni arról, hogy bemutatni, hogy hol laksz, hogy milyen érzések kavarognak benned, amikor arról beszélsz, hogy mi a hazád, hogy én itt itthon érzem magam, az ismerős tájat bemutatni, azt, ami otthonná teszi azt, ahol te laksz, és ezt kell bemutatni egy rövid kisfilmben, és ezeket a kisfilmeket kiválogatták, és az unokatestvérem filmje is bekerült ezek közé, a kisfilmek közé, és azóta folyamatosan folynak az események.
1: Igen. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen.

0: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. És nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, és így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További világosítását kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
1: Where's a great place to socialize or hold a function?
2: The Bizzo Club Eastwood with its ultra-friendly and personal atmosphere.

0: Get your friends together and enjoy exciting cocktails, cool wine and champers, fantastic spirit mixes, or a great choice of cold draft and craft beer with appetizing bar snacks.
1: You can watch live sports on the big screen and place a bet on the TAB.
0: 2RRR sponsor, The Bizzo, Club Eastwood. A great place to meet.
1: The Bizzo Club Eastwood on Hillview Road, close by West Parade.
2: This October, every step you take can make a huge difference in the lives of 260,000 Australians living with epilepsy. Visit walkforepilepsy.org.au to register for this year's Walk for Epilepsy.
3: Tune into your local Sound to the World, that's 2RRR. Ride regional radio anywhere by downloading a listening app to your phone or smart device. Stream us live on iHeart, TuneIn, and Community Radio Plus. You can even stream directly from our website 2RRR.org.au.
4: Így van. Úgyhogy kedves hallgatom a 2RRR 88,5-es hullámos áthallgatod, Rádió Mozaik Sydney, innen Gladesville-ből, és Hello Australia! Szeretettel köszöntöm. Hogy mondják ezt? Co-presenter, mert valami ilyesmi, ha már kollégáról beszélünk, akkor már beszéljünk így. Román nemesét, és leültünk, dumcsisztunk Ausztráliáról, döbbenetes felfedezéseket szedtünk, de lényeg az, hogy hallgassatok bele.
5: Román emese, hello Ausztrália! És hát tulajdonképpen nagyon sikeresek a programaink, és rengeteg ember nézi meg. Vannak óriási kommentek, nem tudom a te oldaladon mik vannak. Lényeg ebből csak az, hogy az a lap, az a honlap, amit te működtesz már lassan egy éve, tulajdonképpen érdekes kérdések merülnek fel Ausztráliával kapcsolatban. Mi a leggyakoribb kérdés te feléd, hogy mit látsz, hogy látsz, és így tovább?
6: Üdvözlök mindenkit én is. Talán a leggyakoribb elsőprő kérdés az a milyen veszélyes állatok vannak, mennyire más itt a biztonságérzetünk, kimerünk-e menni a kertbe, ránk támad-e bármi, amikor kisétálunk az utcára, talán ez a legáltalánosabb, mennyire érezzük veszélybe az életünket. És utána szokott az jönni, hogy oké, de akkor most az örök nyárba élünk, és akkor Ausztráliában mindig meleg van, és akkor nagyon magas a páratartalom. És ugye mivel mi pont, hogy délen lakunk, nekünk itt a 4 évszakunk megvan. Mi ugyanúgy megéljük a 4 évszakot, mint ahogy Európában megéltük. Talán ez a két legáltalánosabb. Leginkább arra kíváncsiak te, hogy kell elképzelni itt az életet.
5: Na, nagyon nehéz egyébként ezt elmagyarázni, mert végső soron valljuk be őszintén, hogy a 21. század is nem volt elég ahhoz, hogy felfedezzük Ausztráliát. És ezt most halál komolyan mondom. Mi, amikor kijöttünk a 70-es évek elején, nagyon az elején, akkor tényleg semmi nem tudott az ember Ausztráliára. És ez volt a vonzó. Mert Amerikáról mindenki tudott mindent, ott a farmer nadrág volt a divat, ott a kábítószer volt, ott a fasizmus volt, ott volt a kapitalizmus, ott volt Eisenhower, Kennedy, és így tovább. Szóval mi mindent tudtunk Amerikából. Ausztráliában csak azt tudtuk, hogy a szápa megette a prime minisztert. Ennyi volt az egész. Úgyhogy nagyjából semmit nem tudtunk róla, és ez volt a vonzó. Ugyanakkor érdekes, hogy a 21. század 2026-ban még mai napig is ilyen kérdések vannak. Tulajdonképpen erre mi a legjobb válasz? És ezt most te jössz.
6: Hát figyelj, én azt szoktam mondani, amit megtapasztalunk, tehát amit mi átélünk, igen, megosztom akár a hírekbe, amiket látok, vagy az, hogy nagyon-nagyon elnyésztő az, hogy állattámadás történjen, vagy valakinek esetleg ilyen jellegű problémája legyen. Elmondom, tényleg próbálom elmondani a valóság, de én is azt tapasztalom, amit mondasz, hogy a mai napig nagyon kevés információ érkezik, mondjuk úgy lefordítva, tehát készen tálalva Európába, Ausztráliából, és emiatt sokkal erősebbek ezek a sztereotípiák. Tehát hiába mondom sokszor, hogy teljesen jól vagyunk, akkor se jönne ide a küldők miatt. De hát mondom, hogy nem találkozom kígyóval a kertben. Szóval azt érzem, igen, hogy valahogy kevésbé fogadják be, kevésbé engedik be ezeket az információkat, hiába én magam mondom, aki megéli.
5: Hát ugyanakkor ne menj a vízbe, mert időnként bizony a cápa ott van. Sőt, egész biztos, hogy ott van, csak a cápa nem mindig akar téged megenni. Lehet, hogy egy olyan cápával találkozom, ami éppen jól lakott cápa, és úgyhogy van itt minden, de ugyanakkor be lehet menni az óceánba. És most ezt te meséld el, hogy és miként lehet bemenni az óceánba.
6: Igen. Hát igen, itt nálunk ugye leginkább az javasolt, hogyha valaki úszni szeretne, akkor leginkább olyan tengerpartot érdemes választani, ahol jelen vannak az életmentők, mert ugye vannak ilyen kijelölt partszakaszok, nagy zászlókkal jelölik, hogy ott vannak, és akkor oda biztonsággal be lehet azért menni, nagyobb biztonsággal, illetve a helikoptert, hogyha látjuk, hogy folyamatosan pásztázza a tengerpartot, vagy a partokat, akkor oda is azért nagyobb esélye, próbálják ezért kiszűrni, illetve vannak ugye ilyen hálós, kifeszített, elkerített tengerpartok, oda érdemes inkább. Lassan mélyülő, tehát meg lehet azért ezeket találni, ha valaki körültekintően jár el, de ez sem zárja ki 100%-osan azt, hogy esetleg ilyen támadás legyen, jobb felkészülni, segítséget tudni kell hívni.
5: Maradjunk abban, hogy az óceán az nem uszoda, ugyanakkor megtalálod az uszodát is az óceán mellett, mert hiszen vannak uszodák, amik az óceán tölti fel minden egyes alkalommal, és azok is pontosan, hogy olyan sós víz, pontosan ugyanúgy beverődik a hullám, feltölti, kitölti, kipucolja, és szenzációsan lehet benne úszni abszolút biztonságban. Ugyanakkor lelkileg hogy készüljön fel valaki, amennyiben mint turista, még akkor is, ha turista, hogy eljön Ausztráliába, lelkileg mi a véleményed?
6: Hát, hogyha turista, akkor azt gondolom, hogy talán kevésbé kell annyira mélyen átgondolni ezt a részét. Persze fel lehet arra készülni, hogy egy másik nyelv, egy másik kultúra, egy másik hozzáállás. Ezekre érdemes, viszont én abszolút azt gondolom, hogy minden értelemben, amit mi eddig tapasztaltunk, jóra számítson, tehát pozitív csalódás fog érni, kedvesek, lazák, az emberek segítőkészek, turistaként leginkább szerintem ennyi, viszont hogyha valaki mondjuk hosszabb távra, akár hónapokra költöznek ki, akkor nyilván érdemes felkészülni a multikulturális társadalomra, hogy sokan vagyunk, sokfelől jöttünk, mindenki hozza a sajátját, ez akár nézeteltéréseket is okozhat, viszont általánosságban azt gondolom, hogy akik itt nevelkedtek, meg akik ide készülnek, valamilyen szinten felkészültek arra, hogy sokan vagyunk, sokfélék, és az empátiát mi azért nagyon sokszor tapasztaljuk, látjuk, hogy elfogadóbbak.
5: Nagyon érdekes egyébként, hogy aki turista kijön, az egy európai szemszögből nézi a dolgot, tehát mit tudom én, kilométerenként egy falu, kilométer, 2 kilométerenként egy város, na hát ezt felejtse el, mert ez nem így van. Itt, aki turistaként jön, mit tudom én, Sydneybe, akkor gondolkodás nélkül eltölt 10-12, 15, 20, 25 napot annélkül, hogy bármit is látna, kivéve Sydneyt.
6: Hatalmas távolságok vannak.
5: Ugyanez van Adelaide-ben, gondolom. Adelaide-ben pontosan ugyanígy van, hogyha ennél kicsit többet szeretnél, akkor minimum 6 hónap, amit érdemes kijönni, és akkor nagyjából van egy elképzelésed, és akkor még mindig nem voltál olyan helyeken, mint Coopapedi, vagy éppen Lytton Ridge, vagy éppen mit tudom én, a Nullarbor, vagy az Ayers Rock, és akkor még nem voltál fel az Álomlenden, nem voltál fel a Kakadu National Parkba, ahol gondolkodás nélkül el lehet tölteni 3-4 hetet, és akkor még annak is csak a felét láttad. A te esetedben, amikor te gyermeket nevelsz, 2 gyereked van, mikor tudod betenni az óvodába, mik a restrictionök, tehát mi az elvárás, és mi az anyagi vonzata mindennek?
6: Ugye itt igazából leginkább attól függ, hogy valakinek mit enged meg a pénztárcája. Vízumtól függő, hogy kinek mennyit kell fizetni, a mi vízumunkkal nincs rá semmilyen állami támogatás. Ugye van ez a subsidy néven ismert állami támogatás, ami ugye ebben az esetben a vízumnál nincsen, így teljes díjat kell fizetni. Ugye itt magánintézményekről beszélünk leginkább, Tehát ez ilyen zsebben nyúlós, mi ha egy gyereket járatunk most például óvodába, neki heti $400 kell fizetnünk, amikor majd a másik is elkezd járni, nyilván ez duplázódik ez az összeg, viszont ez még egy olcsóbbnak számít itt a piacon, ami elérhető számunkra, ez akár a duplája is lehet akár heti szinten, hogyha nincs valakinek támogatása, viszont 5 éves korig ugye nem kötelező menni a gyermek, ez rajtunk múlik. Mivel mi szeretnénk, hogy a nyelvet jól elsajátítsák, így mi úgy döntöttünk, hogy igen, egy 2-3 éves kortól azért mindenképp elkezdjük őket járattatni.
5: Mennyire fogsz a gyerekkel magyarul beszélni? Ez most már egy olyan kérdés, amit minden körülmények között meg kell említeni, hiszen rengeteg olyan házaspár van, akik kijönnek, egy nyelvet beszélnek, és valami oknál fogva, hogy a gyerek jól megtanuljon, akcentussal elkezdenek angolul, németül, vagy éppen spanyolul beszélni, ahelyett, hogy hagynák, hogy a ott élő emberek tanítsák meg őket, meg az iskola, és folytassák tovább a magyar nyelvet. Hogy álltok ti ehhez hozzá?
6: Hát ugye már csak alapvetően a nagyszülők, meg a család miatt is nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy a magyar nyelv meglegyen mindkét gyerekünknek. Ugye Olivia nagyon jól beszéli, a pici még csak most kezd majd beszélni, de reméljük, hogy ő is fogja tudni jól használni. Esténként az esti mese kizárólag magyarul van, esténként a diavetítés kizárólag magyarul van, tehát minden olyat próbálunk, mondókázás, minden olyat próbálunk, mert ugye a nagyobbik lányunkon is látjuk azt, hogy az óvodában pillanatok alatt magára szedi az angolt. Inkább arra kell figyelni sokszor, hogy kijavítsuk, hogy hazaér, és akkor már angolul mondja, hogy leveszem a cipőmet, vedd le az előkémet, és akkor ki kell javítani, hogy magyarul mondjad, mert ugye minden olyan, amint az óvodában magára vesz, az lesz neki a természetes, azt próbálja használni, hiszen egész nap azt hallja. Tehát mi arra igyekszünk figyelni, hogy történetekkel, választékos szókincsel, olyanokat próbálunk elmesélni neki, amivel picit ezt is tudjuk építeni, vagy legalábbis szinten tartani.
5: Kétnyelvűség egy szenzációs dolog, mi nagyon sikeres voltunk az első fiúnál, a másik fiú az már kevésbé, ebben nem menjünk bele, még mai napig is ez egy fájó pont, de fájtlat rá, hogy mondják, ugyanakkor az volt a törvény, hogy bárhol vagyunk, a gyerek 15 éves koráig magyarul szól az apjához, és mi magyarul kommunikálunk vele, bárhol legyünk. 15 éves kora után már megszólalhat angolul, és az minket nem fog zavarni, de addigra viszont tökéletes. Olyannyira, hogy a fiam, aki egyébként hát Kanadában él, mai napig is velünk, a legkomplikáltabb magyar szöveget magyarul mondja, és pillanatok alatt tud váltani angolul magyarra, annélkül, hogy gondolkodna. Tehát egy olyan valamit adsz a gyereknek, amit egyébként soha, de tényleg soha semmilyen körülmények között nem tudnál elérni. Úgyhogy Román Nemese, nagyon örülök neki, hogy így álltok ti ehhez hozzá. Isten áldjon téged, és találkozunk 2 hét múlva, és tartsd a füledet a sineken, hogyha jön a vonat, akkor ugorj el, de attól eltekintve, valami jó hírt hallasz, feltétlen osszad meg velünk, mi is megösszük a világgal. Isten áldjon!
6: Benneteket is, és mindenképp figyelni fogok, és keresem a híreket, és megosztom majd legközelebb is.
5: És ha jön a vonat, ugorj el.
6: Úgy lesz, ugrunk.
5: Kedves hallgatói, a Tutsipáler FM 88,5-es hullámozát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney. Adjunk neki egy kicsit. Kis Charlie. Emesém, élvezzétek, szevasztok!

Isten hallgattam napokig, napokig. Utóbbi időben olyan dolgokat szedek le egyébként, amit... Ó, Istenkem. Na mindegy, Charlie. Jég, dupla viszkivel. Szóval folytatta tovább a műsorunkat, úgyhogy cseréljünk egy kis más hangnemet. Írtam egy kis szösszenést útravalóra, úgyhogy fogadjátok szeretettel.

aki másnak vermet ás, maga esik bele. Ezt a mondást már nagyon régen használja a magyar ember, és főleg akkor, amikor olyan erővel éri bántalmazás, rágalom, szóbeszéd, vagy épp rosszindulatú pletyka, amire igazán nem tud kellőképpen felkészülni. Mint a mennyből a villámcsapás éri, váratlan, lélekbevágó bántalmazás, ami megrázza egész létét, önmagában vetett hitét. Jobb esetben ilyen helyzetben az ember megrázza magát és arrébb lép. Lezárja maga mögött a témát, s nem foglalkozik vele. De vannak esetek, helyzetek, amikor nem tud kitérni a bántalmazás elől, hisz nem volt ott, tudta nélkül történt, vagy épp csak egyszerűen belerántották a bajba, teljesen ártatlan. Ahogy mifelénk mondják, keresztül rángatták a sáron a nevét, karakterét. Természetesen ilyenkor ösztönösen védekezik az ember. Egy működő társadalomnak, legyen az bár mekkora, megvannak a jó, kiépített útjai arra esetre, amikor valaki tisztára szeretné mosni magát, karakterét. Zárójel, személy szerint nem tudok gonoszabbat elképzelni, mint valakinek így ártani, zárójel bezárva. Nos, a Biblia elvonatkozóan megemlítést tesz példabeszédekben 26 vers 27. Aki vermet ás, másnak maga esik bele. A másik hasonló mondás, aki felhengerli a követ, magára gurul vissza. Ez a mondás a magyar nyelvben is viszonylag gyakran használt mondás, mint intő felhívásként vagy figyelmeztetésként. Ne áts a másiknak, mert te jársz rosszul, vagy mert az igazságszolgáltatás elrendezi, vagy mert a társadalom úgy látja, vagy az isteni gondviselés, amely helyre teszi a dolgokat minden esetben. A társadalmi vagy a jogi igazságszolgáltatásnak vannak hibái. De az is mondhatnám tévedések, ahol ártatlan emberek estek áldozatul az igazságszolgáltatásnak. Lásd, 2000 évvel ezelőtt názáreti Jézus elítélték, keresztre feszítették. Az ok az egy rosszindulatú, gyűlölködő híresztelés hatására. Előtte és azóta is sok minden ez ügyben nem változott. Mondhatnám, országunkon 50% és 90%-ban dolgozik az igazságszolgáltatás. Ugyanakkor az isteni bölcsességet és ítélő képességet, hatalmát nem lehet kérdőre vonni, mert az 100%-os. Hivatkozhatnék itt most az elmúlt választás hajrájában elhangzott szavakra, gonosz rágalmakra, amire valójában nem lehet igazán érdemben válaszolni, de egy biztos, ahogy a nap felkel az égen, és a hold a föld körül halad, s a csillagok maguk útját járják, a kárma nem alszik. Az, mint a Demoklész kardja az emberiség felett ott van, és így vagy úgy igazságos szolgáltat. Lehet, hogy nem éred meg, az is lehet, hogy úgy érzed, megúsztad. De az isteni igazság szolgáltatás nem alszik. Nem ítél, csak helyére teszi a dolgokat, a maga rendje és módja szerint, ahogy az csak ő tudja cselekedni. Gondold át, mielőtt másnak vermet ásol. Tudd, hogy minden esetben téged fektetnek bele a gödörbe.

0: Kedves hallgatom a Tulcsipal RFM 88,5-es hullámaszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Glatesville-ből, és akkor keresünk egy kis pénzt.
1: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. S nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További világosítását kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
2: Refinance with a bank you can feel better about. It's the better Big Bank, Bendigo Bank. Right here at Cox's Road Mall, North Ryde. See for yourself when you switch your home loan to Bendigo Bank and join the bank with the most satisfied home loan customers. With 1.9 million Aussies already benefiting from competitive rates and trusted services.
3: You'll find 2RRR sponsor Bendigo Community Bank North Ryde right here at the Cox's Road Mall, North Ryde. Bendigo Bank, the better big bank.
4: I'm Rosanna Gallo of the Rotary Club of Macquarie Park, and each 2 years we call on the City of Ryde community for the Community Healthcare Awards nominees. So if you know of someone in healthcare who have served our community above and beyond their usual role over the past 2 years, then they deserve recognition of their achievements. There are 6 categories you may submit nominations for, including nursing, volunteer, administration, allied health, support staff, and doctors. Nominations are open to the public with forms available by going to rotaryawards.healthcare. That's rotaryawards.healthcare. But please hurry, as the closing date is the 5th of September.
5: If you love the sounds of the first half of the 20th century, we at 2RRR have some first-class nostalgia for you. Mondays, you can drift down memory lane with Streamer between 10 a.m. and midday. On Wednesdays from 10 a.m, Brian Crabb presents There Goes That Song Again, which also gets an encore on Fridays 2 p.m. to 4 p.m. And on Thursday from 10 a.m, we've got the hit parade of Yesterday with Dave Rentz, followed by our radio comedy and drama series starting at 11. Check out our program guide at 2RRR.org.au.
0: Pontosan, így van, és a Szent Elizabeth Caritas Társaság június 20-án délután 2 órakor vetítéssel egybekötött előadást ad dr. Gubáni Anna Mária mexikói kalandjairól, úgyhogy feltétlen jöjjetek el, a vetítőt én hozom, és a süteményeket meg a lányok hozzák, és a telefonszám minden körülményeket regisztráltok be. 97 50 04 59, és a mobile telefon az 04 01 57 98 06-os telefonszámon, és minden körülmények között jelentkezzetek be, mert hát szenzációs dolog volt egyébként múltkor, amit ott Anna Mária csinálta ezt, és akkor Lourdes-sal kapcsolatban volt egy szenzációs előadás, úgyhogy ne felejtsétek el, júni 20-án írjátok be a kalendárba. Szóval folytatta tovább a műsorunkat. Van nekünk egy szenzációs haverunk, úgy hívják, hogy Szabó Gábor, és ha megtalálom a körszót, hogy hol mozog, akkor hű, de jó volna, megvan. Amikor az emberek 3 screen van az óra előtt, akkor azt sem tudom, hogy merre áll a, merre van a merre. Szóval lényeg az, hogy ő Calgaryban él, és Torontóban volt a torontói Hungarofest. Elment, fényképezett, világot látott, 5 és fél óra, 6 óra út, úgyhogy mikrofonig végre kaptam, milyen érzés volt, milyen volt, és így tovább. Lazegám, te jössz!
6: Szabó László, szeretetek, köszöntelek téged, és te Calgaryba vagy, Calgary Magyar Háznak vagy a vezetője, már hosszú-hosszú éveken keresztül, többször találkoztunk, többször át is öleltük egymást, ugyanakkor most Kanadán belül te röpködsz, és épp most voltál Torontóba, a torontói Hungarofesten. Tulajdonképpen mi volt a benyomásod magára a Hungarofestről, aztán majd még egy pár kérdésem akad.
7: Én is üdvözöllek. Ez a harmadik éve, hogy megyek erre a Hungarofestre. Első alkalommal meghívtak fényképezni. Mindhárom alkalommal fényképezni mentem, de most már másik kettőre már úgy mentem, hogy megyek, ha kellek, ha nem. Mert az első alkalom, amikor ott voltam, engem úgy megfogott, hogy nem igaz. Tehát az, hogy ugye hát 8 órakor már pakolnak, én már mentem oda fényképezni, de 11 órától este 11 óráig a színpad mindig tele van, vagy néptánc, vagy citerajáték, egy nagy együttesek Magyarországról, tehát 11 órától 11 óráig program van, közben ugye a tér, ez a Torontó főtere, központi helyen van. Tavalyi adatot tudok, az kb. 120-125 ezer ember forgott meg aznap, mikor a Hungarofest van. Nyilván nem mint magyar, de mivel nagyon jó helyen, ugye mennek az emberek, mi ez a zenebona, bejönnek, van lángos, na akkor megkóstolom, tehát...
6: Figyelj, ez a lángos úgy látszik, ez valahogy teljesen, nem is értem, hogy tulajdonképpen mitől vannak annyira oda a lángostól?
7: Nem tudom, de azt mondom, hogy órás sorok, tehát most idén nem volt olyan hosszú sor, mint tavaly, de tudom, tavaly ilyen órás sorok álltak végig. Azt hiszem, most valahogy gyorsabban csináltak, de most is sorok álltak. És nagyon tetszett nekik, és tulajdonképpen ez azért jó, nem igazán ez a magyaroknak, ez inkább kifele Kanadának, kanadaiaknak, vagy az ott lévő embereknek megmutatni, hogy ugye milyenek a magyarok. Tehát tényleg a vidámságban egész nap, nagyon jó ételek vannak, nagyon díszes ruhák, ugye népviseletben a lányok, vagy a gyerekek, vagy már vannak ugye felnőtt táncosok is, sétálnak ott, mutatják ugye kalotaszegi, meg hát az összes ugye népviseletet, lejönnek, táncolnak, ilyen körtáncon, meg befogják az embereket, tehát annyira jó érzés volt, hogy most már mondom, most már megyek, ha kellek, ha nem, de hál' Istennek még mindig kellettem fényképezni, úgyhogy nagyon jó volt.
6: Hát tulajdonképpen, hogy láttad a szervezést? Mennyire volt jól megszervezve, mennyire volt hatásos, és tulajdonképpen ezek szerint elérte nyilván a célját, hogy megismertessük a magyar kultúrát a kanadaiakkal. Egyébként a kanadaiak, Kanadába élő magyaroknak a száma, nem tudom, de körülbelül 200-valahány ezer fölött van, úgyhogy hihetetlen sokan vagyunk Kanadába, és szóval végsősoron úgy gondolod, hogy a szervezés jó volt, prontul mentek a dolgok?
7: Igen, ha jól tudom, 330 vagy 340 ezeren vannak Kanadában magyarok. Nyilván valamilyen szinten magyarok, tehát most nem ekte magyarokról beszélünk. Nagyon jó volt a szervezés. Itt meg kell említenem Balla Sándornak a nevét, mert ugye ő a főszervező, és minden évben elintézi, hogy gyönyörű idő van. Most, mikor elindultam Calgaryból...
6: Ez nem rossz! Figyelj, ha valakinek ilyen tulajdonsága van, éljen vele!
7: De nem hiszed el. Tavaly úgy volt, hogy két napig esett az eső, Hungarofest napján nem esett az eső, utána megint két napig esett az eső. Idén úgy mentem el Calgaryból, hogy 4 napig fog esni az eső, és ebbe beleesik a Hungarofest. Vettem magamnak vízállócipőt, pancsót, mindent, hogy ne ázzak hülyére, és oda mentem, és előtte való nap esett, aznap gyönyörű napos idő volt, és mondtam is a Sanyinak, hogy tehát valakit ismersz. Tehát ilyen nincs, hogy minden egyes alkalomkor elintéző, hogy jó idő legyen. Na mindegy, ezen kívül, hogy ezt elintézte, nagyon jó meg van csinálva. Rengeteg, tehát az étkező, tehát a gasztronómia része van egy nagy sor, tehát sok rengeteg ottani szervezetnek a kis bódéja van, hogy járulnak ezt, azt, azt, azt. Van egy rész, ahol mert tulajdonképpen ugye ezt a HEPA, ezt a Hungarian Export Promotion Agency, ami a Balas Sándor ugye a fő igazgatója, vagy nem tudom mi a titulusa pontosan Kanadában, ők támogatják ezt az egészet, és itt bemutatnak egy pár olyan export terméket, amit úgy próbálnak ugye behozni Kanadába. Például most idén volt ez a Cube padok, egy ilyen okos padok, ilyen buszmegállók be, abba napenergiával föl lehet tölteni, ott a telefonodattól tölteni, van saját is wifi rész, tehát kaphat, tehát hogy nincsen wifi, akkor ugye ott rá tudsz csatlakozni, ez van több mennyis méretben, akkor voltak különböző krémek, magyar borok, a márka szörpök, meg mit, tehát minden ilyen behozni akaró cuccokat is lehetett kapni. Most mivel, hogy úgy gondolták, hogy lesz eső, ha bár a Balla mondta, hogy nem lesz, rendeltek egy csomó sátrat, ami nem is volt baj, mert így plusz 30 fok volt, és sütött a nap, tehát pont jó volt a sátor, hogy alá be tudtak vonulni. Úgyhogy nagyon jó meg volt szervezve. Van ilyen gyereksarok, festeni lehet, a Magyar Háznak ugye van egy külön ugye bemutató tervete, van egy kis sörsátor, ahol magyar borokat lehet kapni, mondjuk a kajánésző. És most egy kicsit jobban megcsináltam, mert tavaly egy kicsit sok részt elfoglalt a hangtechnika részt, tehát ahol keverik a cuccokat. Most egy kicsit oldalra tolták őket, úgyhogy a színpad előtt jóval nagyobb hely volt a nézőknek, meg akik akart táncolni, ugye a táncosoknak. Úgyhogy szerintem nagyon jó megvan, és olyan jó helyen van, hogy alatta, tehát van egy tér, alatta egy 4 emeletes parkolóház van, egy egész emeletnyi WC, tehát majdnem, hogy...
6: Hát tulajdonképpen minden ott van, aminek szüksége kell, hogy legyen. Ezek szerint... Ezek szerint Torontóba jó volt magyarnak látni egy héttel, jó volt magyarnak lenni egy héttel ezelőtt Torontóba.
7: Igen, hát tulajdonképpen tegnap értem haza, hogy most kezdem kialudni a fáradalmakat, mert ugye általában úgy van, hogy ha oda megyek, akkor egy rendezvényre megyek fényképezni, és akkor hát van az is, na akkor is elmegyek fényképezni. Jó, van az is. Ugye a trianoni megemlékezés volt másnap, vasárnap a Magyarázban, elmentem gyorsan azt is, akkor lefényképeztem, ha mellettoltam. Úgyhogy én nagyon szeretek Torontóba járni, mert nagyon sok a program, és nem nekem kell csinálni.
6: Szabó Laci, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ezt a nagyon prompt és végsősorban nagyon hirtelen rátszakadt interjút, úgyhogy Isten áldja meg, és sok-sok sikert a Magyar Házba, Calgaryba, és próbáljátok bevonni a fiamat is. Ott él, fogjátok meg a grabancát, és fiam, most apád szólt nekem, úgyhogy hajrá!
7: Ja, köszönöm én is a hívásodat, aztán hát meglátjuk, hogy ez mondjuk inkább rajta múlik.
6: Isten áldjon!
7: Szervusz!
0: Kedves hallgatom a Tourtriple RFM 88.5-es hullámosztát hallgatod, és Szabó Lászlóval beszélgettem, a Calgary Magyar Ház vezetőjével, aki boldogan és dalolva megy el Torontóba is fényképez. Játszunk egy

0: Kedves akartam, a Tűrtöpeller FM 88,5-es hullámosszát hallgatod, és amit hallasz, az Wolf Attilának az egyik szerzeménye, nem késő még, és az értekessége az, hogy ez az ember mindent ő csináltat. Amit hallasz, az ő játsza a szólógitát, basszisgitát, a dobot, mindent. Ami ott van, azt ő csinálja, ő keveri össze, és nagyon ügyes, és New Zealandon, tehát Új-Zélandon él. Hát mi nem jön át Ausztráliába, ezt nem is értem, de az ő dolga, ugye? Semmi nem tökéletes, viszont aki tökéletes, az lezedem, az ő csodás konyhája. Így gyerekek, most vegyetek elő papírt, szerozát, mert szenzációs receptet mond Laci. Lacikám, te jössz. Lesz Edem bűvös konyhája, menjünk be, és most elmegyünk Szicíliába. Ó, hallgass ide, a keresztapa az semmi ahhoz képest, ahogy te most állítólag beöltöztél, és ha minden igaz, akkor kibejárkálsz a kórházból még mindig, de ezt majd te elmondod nagyon röviden. Tulajdonképpen miről beszélünk, és miért pont Szicília, miért pont Dél-Olaszország kell nekünk?
1: Szervusz, Gusztikám, és üdvözlöm a hallgatókat. Egy szicíliai kajáról beszélünk, és nem akármilyen szicíliai kajáról, hanem a bérgyilkosok spagettiéről.
0: Ha már itt tartunk, akkor csak folytasd!
1: Szóval, úgy hívják olaszul, hogy spagetti alla assassina, tehát a bérgyilkosok, orvgyilkosok spagettia. Egy fantasztikus étel. Rengeteg lehetőség van vele, hogy készíted el. Nekem valószínűleg a kedvenc spagetti. Ezt lehet tésztával is csinálni, de spagettival az igazi. És a burkino spagetti, amelyiknek van egy vékony luk a közepén. Hogy kezded el? Előveszel egy sütőlapot.
0: Megfúrod a lukat, így van. Hogy kell, megfúrod a spagettit, igen.
1: Előveszünk egy ilyen keskeny sütőlapot, amelyik nem túl vastag, körülbelül egy olyan 2-3 centi vastag, és fén. Beolajozzuk, ráteszünk, hát ahány emberre főzünk, annyiszor körülbelül 8 deka spagettit, és betesszük a sütőbe. 5 percenként megrázzuk. Amit akarunk az, hogy a spagetti megsüljön. Megpiruljon, körülbelül úgy, mint ahogy mi megpirítjuk a lebbencset. Amíg a spagetti pirul, a tetején a tűzhelynek elkészítjük a tölteléket, ami lehet egy egyszerű. Én, amit legjobban szeretek hozzá, veszem ezeket az olasz kolbászokat, amik hot fennel szoszicsként vannak árulva, tehát erős fennel szoszics. És azokat kibelezzük, a serpenyőbe egy kis hagymát teszünk, olajat, és a kolbászokat, azokat széttörve rajta megpirítjuk, és csinálunk egy ilyen nem spagetti szószt. Amikor a hús kicsit kifehéredett, akkor rá öntünk egy jó üveg passátát, ami tulajdonképpen csak egy sűrű, nem túl főzött, nem túl ízesített paradicsomlé. És ezzel átfogatjuk. Mire ez kész van, a spagettink is megpörkölődött. Azt kivesszük, és rátesszük a kolbászokat a paradicsom szószal, és visszatesszük a sütőbe úgy, hogy a szósz legyen íg, mert még ennek a szószba kell, hogy megfüldjön a spagetti. Tehát visszatesszük a sütőbe, és levesszük a hőmérsékletet olyan 160-170-re, hogy főjön. A befejezéshez nem kell sok, ellenőrizzük főzés közben, hogyha túl sűrű lesz a leve, adjunk hozzá egy kis csirkelét. Csak mielőtt kész van, meghintjük gazdagon Pecorinoval, vagy reszelt Pecorinoval, vagy parmezán csízzel. A tetejére a befejezés előtt rászolhatunk egy buffalo mozzarellát, vagy amit talán még jobb, tetejére ráteszünk egy pár duráta sajtot.
0: Figyelj ide, egyébként ez egy szenzációs recept. Lacikám, most hanyat csaptam magam, jönnek a havarok majd hétfőn, hát ezt meg fogom csinálni, esküszöm neked, mert majd mindenképpen majd le is fogom fényképezni. Te figyelj, de disznóhúsa is meg lehet csinálni szerintem, ugye? Disznó vagy.
1: Hát a
0: kolbász az
1: a
0: az.
1: A kolbász, amit említettem, a hot fennel sausage,
0: igen.
1: Az disznóhús.
0: Na most például ilyen, hogy nem hagymát. Hagymát szerintem kellene bele, de mindegy, ez az én ízlésem, de gombát minden körülmények között kellene beletenni, nem?
1: De figyelj, mindenképp, nyugodtan tehetsz bele bármit, tényleg itt csak a fantáziád az, ami visszatart. De hogy mondjam, ízlésedet ismerve, és gyenge pontodat, szerintem beletehetsz még ancsóvit.
0: Most mondtad a bűvös szót! Ezen a bűvös szót! Lezedem! Nagyon szépen köszönöm! Figyelj ide, most tényleg hanyat dobtam magam, szenzációs a recept, nagyon szépen köszönöm, minden körülmények között majd kommentálom, meg fogom csinálni. Hatan leszünk, úgyhogy 6 emberre bőségesen meg fogom tudni csinálni.
1: Fél kiló spagetti 6 emberre.
0: Így van, pontosan. Úgyhogy Isten áldjon meg, köszönöm szépen!
1: Ne felejtsed el, Guszikám, miközben főzök a bérgyilkos spagettit, legyen a főzőkanál a barátod, és a rándáshoz sosem csomogsz.
0: Isten áldjon!
1: És Isten áldjon téged is, és a hallgatók.

0: tulajdonosa 2005 óta több mint 350 000 dollárt adott a helyi közösségeknek pénzsegély és védnökség formájában. Amikor a Bendigo Northside Community Banknál helyezed el pénzed, nem csak úgy érzed, hogy ide tartozol, azt is tudod, hogy a saját közösségedet támogatod. Hívd Pettet és munkatársait a Bendigo Northside Community Banknál a 98 78 55 59-es telefonszámon. Bendigo Northside Community Bank értékes támogatója TRRR FM 88.5 rádiónak. TRRR a helyi közösség hangja.
1: Ezt meg kell várni. Annyiszor belebotlottam egyébként ebbe, amikor kezdtük ezt a sponsorship-et, hogy ezt a pound-on-om. Érdekes az egész sponsorship, ez a legszebb. Attól eltekintve, hogy egy csodálatos bank. Folytatta tovább a műsorunkat. 98-16-27-77-es a telefonszám, és folytatta tovább a műsorunkat. Dr. Szabó Győző, ő egy humanista, és Budapesten él. Most éppen Balatonon van, de a politika az reggel avval kell, délben azt ebédezik, este azt vacsorázza, és avval is fekszik. Úgyhogy egy humanista véleménye a magyar belpolitikáról. Győzőként te jössz. Dr. Szabó Győző, szeretettel köszöntelek, és politika humanista szemével, és talán arra gondolok, hogy éppen most olvastam, hogy Magyarország és Brüsszel megállapodott a migrációs paktumban. Na most tulajdonképpen el tudnád ezt mondani layman, tehát egyszerű nyelvezettel, hogy mit is jelent ez a migrációs paktum, mennyire illegális, mennyire legálisak, és egyáltalán mi a különbség az illegális és a legális emigráció között ilyen értelemben?
2: Nos, hát először is azt mondanám, hogy nem annyira Magyarország, inkább Magyar Péter Magyarország nevében állapodna, vagy állapodik meg a migrációs paktum ügyével kapcsolatban, de már is a kisebbségben maradt Fidesz, az ellenzék keményen tiltakozik, mert tudják, hogy ebből csak baja lesz az igazi Magyarországnak. És hát ugye legális vagy illegális migráció, hát törvényesen eddig is bejöhettek emberek, akik valóban megérdemelték azt, hogy ide a tejjel mézzel folyó Kárpát-medencébe bejussanak, de azokat továbbra sem szeretnénk, akik kővel dobálják a rendőröket, akik a legális határt és a legális belépést akarják fenntartani. Azt tudjuk nagyon jól, hogy ezeknek a bevándorlóknak a nagy része gazdasági bevándorló. Állítólag Európa most igen megszorította számukra a bejutást, de hát, hogy ebből valóban mi lesz, az már csak a jövő zenéje.
1: Nézd, a helyzet az, hogy a választásban ez egy hatalmas téma volt, és az is hatalmas téma volt, hogy a vendégmunkások különböző kerületet, különböző részeit Magyarországnak, ha nem is elárasztották, de minden esetre voltak vendégmunkások, mivel hogy legtöbbje ázsiai volt, tehát mindenki felismerte őket, és marha nagy felháborodás volt. Na most ugyanakkor most bejön olyas valaki, aki ugyanannyira felismerhető, ugyanannyira látszik rajta, hogy nem itt született, akkor most tulajdonképpen azok az emberek, akik megválasztották ezt a Tisza pártot a kormányra, azok tulajdonképpen mi a véleményed, hogy fognak viselkedni, hogy fogják ezt fogadni?
2: Az bizonyos, hogy Magyar Péternek volt egy újabb kellemetlen kiszólása ezzel kapcsolatban, amikor azt mondta, hogy meglehetősen álságosan, hogy nekünk nincs szükségünk vendégmunkásokra, inkább vissza szeretnénk csábítani Magyarországra az elüldözött 100 000 magyar. Küldötte el ezt a 100 000 magyar, Magyar Péter szerint világos, most ezt ki sem mondta, hogy arra gondolt, hogy az Orbán rendszer üldözte el a szerencsétlen 100 000.

0: magyar. Viszont, hogy ezután valóban itt maradnak-e a magyarok, vagy visszajönnek, azt nem tudom. Az igazság az, hogy azok a vendégmunkások, akik valóban léteznek már Magyarországon, Fülöp-szigetiek és mások, és ilyen food táskával száguldoznak motorral vagy biciklivel a városban, és ételeket szállítanak ki, nem zavarnak senkit. Úgy látszik, hogy Magyarországon is jó a lét, hogy az úgynevezett magyar ember már nem hajlandó ilyen munkát, ilyen házhoz szállítást vállalni, és ezért hárul a kedves, rokonszembes és legálisan itt tartózkodó vendégmunkásokra a feladat.
1: Nagyon érdekes volt, hogy tavaly Erdélyben voltunk, és Marosvásárhelyen és Erdélyben mindenütt ugyanezek az emberek szolgálják ki a közönséget. Tehát valóban nagyon jól élnek. Tényleg jól élnek, mert hiszen elsősorban meg tudják engedni azt, hogy valaki elkészíti az ételt, azt majd kiviszi, és ezért egy felárat fizetnek. Tehát valljuk be őszintén, a jólétnek olyan fokára jutott Magyarország, ahol ezt már meg lehet tenni, meg lehet oldani, rendben is van. Csak miért kellett ehhez kormányt váltani? Erre, magyar, ezt mondd el nekem.
0: És sok értelme valóban nem volt. Esetleg azt lehetne mondani, hogy most már Brüsszel békülékenyebb, és az összes pénzt előbb-utóbb Magyarország visszakérheti, csak hát ehhez teljesíteni kell majd egy-két brüsszeli követelményt, és hát itt lenne ez a migrációs paktum, mert ugye ha Magyar Péter belemegy, akkor itt valóban meg fognak jelenni nem kívánatos személyek is, és hát nap mint nap tudjuk, látjuk a hírekben, olvassuk és látjuk a képeken, hogy nem kívánatos személyek nagyon nem kívánatos cselekedeteket hajtanak végre Európa országaiban.
1: De ez a helyzet az, hogy, és most tűnjünk vissza a belpolitikára ilyen értelemben, hogy a Fidesz tényleg a negyedére csökkent, ami volt annó, és mi a véleményed? Mennyire tud felállni a Fidesz? Egyáltalán megmarad a Fidesz, és mi lesz a jobboldali gondolkodóval, a patrióta emberrel, avval, aki nagyon-nagyon nem szereti ezt a rendszert, ami most van, és úgy érzi, hogy számunkra ez veszélyes. Mi lesz azzal az emberrel? Hova fognak besorolni? Mert valahova be kell sorolni, mert másképp ezt a kormányt nem lehet megdönteni.
0: Elég nehéz helyzetben van a Fideszt szerető és a Fideszhez hű ember, de azért vannak erre példa az, hogy amikor még jó idő volt, és itt ültünk egy-két nappal ezelőtt a parton, a barátainkkal beszélgettünk, fölhívott egy másik barát, egy budapesti barát, és beszámolt arról a tüntetésről, amelyet a Sándor palota előtt rendeztek, és hát ezek szerint, ha vannak tüntetők, az, hogy mennyien voltak, arról a hivatalos Magyar Péter tájékoztatás állítólag azt mondja, hogy 400 ember volt, de ebben benne voltak a rendszertartó közegek is, de mese, mert éppen az a barátom, aki ott volt személyesen, és felhívott, és ezt elmesélte, és a parton lévő Fidesz barátaimmal együtt élveztük a beszámolóját, arra mutat, hogy van élő ellenzék, és a remény az, hogy ez az ellenzék megmarad, a parlamentben természetesen gyönyörűen hallatja a szavát, Gulyás Gergely nem is beszélve a mi hazánkos Torockai Lászlóról, és még erről jut eszembe, hogy szörnyű, ami történik az embercserék területén, Magyar Péter annyira bosszúálló, hogy még ezt a kiváló mentőszolgálatos főnököt, Györfit is leváltatta, nem közvetlenül ő maga, hanem az új egészségügyi miniszter.
1: A táncos lábú. A táncos lábú Hegedűs Zsolt, azaz.
0: A táncos lábú, igen. Arra hivatkozva, hogy a mentőszolgálatnak nem celebekre van szüksége. Hát a Györfit valóban mindenki megszerette, ő volt a képe a magyar mentőszolgálatnak, hogy mi baja volt Hegedűsnek, Magyar Péter emberének ezzel a kiváló Györfivel szakmailag nem lehet tudni. Az, hogy azért, mert celeb, mert szerettük, mert láttuk, szerettük látni, ez még nem ok arra, hogy őt is leváltsák.
1: Nagyon érdekes egyébként, hogy amit én látok, és én most külföldről, hogyha valaki ezt hallgatja, ezt a programot, én Ausztráliában vagyok, és te fönt vagy a Rózsadombon, nem is akármilyen helyen.
0: Most a
1: Balatonpartján, így van. De most, hogy az se rossz hely, maradjunk abban. De én nem erre akarok kitérni. Arra akarok kitérni, hogy végső soron említetted Magyar Péternek a viselkedését a parlamentben, és ami engem megdöbbent, hogy alapvetően értelmiségiek, hogy mondjam, egyetértenek a Magyar Péterféle stílusa, ebből az abszolút pökhendi, lenézős, teljesen maguk hazud, vagy önök hazudnak, vagy ti hazudtok, és ezek olyan szólamokat mond, és azt mondja, hogy hű de marha jó, csak adjon neki a Fidesznek, ami belefér. Hogy történhetett ez, Győző? Hogy történhetett meg, hogy Magyarország ennyire széjjel szakadt?
0: És azok az értelmiségiek, akik mint miniszterek bekerülnek a kormányba, és akik támogatják Magyar Pétert, ugye Hegedűsről már beszéltünk, és ott van még az a Velkei gyerek is, aki tanácsadója lett rögtön, még a választás előtt, meg ugye ott van az a Ijesztő nevű Romulus, aki állítólag Szendi, de elég vad embernek látszik. Nos, én azt mondanám, ezt nem szeretném őket megsérteni, hogy ők ilyen MB2-es értelmiségiek, hogyha Magyar Péter támogatják. Akkor is, ha kiváló családokból származnak, hát ugye tapasztalhattuk, sok családban van fekete.
1: És ismerem az érzést, igen, folytasd.
0: Igen. Úgyhogy én szerintem a védvonal is működni fog, amelyet Orbán Viktor egy nagyon derék asszonyra rábízott, mert valóban védeni kell a Fidesz mellett kitartó embereket. És előbb-utóbb rá fognak jönni azok a idézőjelben jámbor szavazók, akik Magyar Pétert hatalomra juttatták, hogy nem biztos, hogy ő a legkellemesebb és a legszívesebben látott miniszterem.
1: Hallgass ide, annyi témám volna, hogy egyszerűen egy egész adást be tudnák tölteni, de maradjunk abban, hogy hagyjunk két hétre is, és akkor is ugyanolyan aktuálisak lesznek ezek a témák, úgyhogy dr. Szabó Győző, nagyon-nagyon szépen köszönöm, Isten áldjon, és sok vigyázzatok magatokra otthon Magyarországon.
0: És minden ausztráliai magyarnak is a legjobbakat kívánok.
1: Kedves hallgatom, a Tócsapal RFM 88,5-es hullámosszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney, innen Gladesville-ből a telefonszám a stúdióba. 98-16-27-77-es és dr. Szabó Győzővel beszélgettem, egy humanista a politikáról. Időnként nagyon óvatosan fogalmaz, de meg tudom érteni, ő ott él, én megengedhetem magam a luxust, hogy úgy és olyan módon, ahogy én szeretnék, hál' Istennek engem nem fizet senki, sőt, én fizetek azért, hogy ez az adás benn legyen a körforgásba, igen, ez a jó szó. Szóval, lényeg ebből csak az, hogy hát nagyon remélem, hogy jól éreztétek magatokat, rengeteg témával foglalkoztunk, és nagyon sok embert megszólaltattunk. Én rettentesen élveztem egyébként a Román Nemesével a műsorunkat, hiszen egy fiatal, agilis, nagyon értelmes, és ami csodálatos benne, hogy rettenetesen kiegyensúlyozott, és amit mond, az úgy is van, szóval tényleg a programé nagyon jó, Hello Australia, nézzetek rá, YouTube csatornáján van, Hello Australia, nézzetek bele, nagyon érdekes, és bárhol vagy a világon, és ha valamit szeretnéd tudni Ausztráliáról, akkor ő valóban egy olyan képet fest, ami tényleg nagyon jó, és tényleg nagyon, mondom, kiballanszírozott. Az is igaz, hogy Mennyországban él, mert Adelaide a neve annak a városnak, és a lehető legélhetőbb város Ausztráliának Adelaide, és kicsi város, minden ott van, minden megvan, messze van a, hogy mondjam, messze vannak a bajoktól, ugyanúgy, mint ahogy minden más nagyváros, de viszont nagyvárosnak megvannak a maga dinamikája, megvannak a maga problémája, és Sydneynek hát az a problémája, hogy nem egy megtervezett város, ugyanakkor ez a bukéja is, és közlekedésben hát időnként nagyon kellemetlen tud lenni. Adelaide-ben ilyen nincsen. Canberrában ott, például érdekes, hogy Canberrában is egyébként a közlekedés, most már van csúcsforgalom, hiszitek vagy nem, Canberrában is, és a canberraiak morognak, hogy a szentségét én beragadtam, mit tudom én, 2 percre. Gyerekek, az a fél óra, amit időnként én benne a sorokba töltök, az ne is beszéljünk arról. Szóval, nagyjából ennyi volt. Még egyszer hálás köszönetem minden kollégámnak, aki részt vett a mai programban. Nagyon remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Találkozunk itt ugyanezen a hullámhosszon, 88,5-es hullámhosszon, és Rádió Mozaik Sydney 2RRR. És valami véleményetek van, hozzászólásotok van, a Facebookon megtaláltok bennünket. Nagyon szépen köszönjük egyébként a kis videónkat, amit ma föltettünk, már több mint 100-an nézték meg, kattintsatok rá, érdekes, egyébként Kati találta ezt ki, soha nem gondoltam volna, hogy ezek dolgoznak, de igen, ezek dolgoznak, és ezek ott vannak. Szóval, mindenhogy az óriások mondják, itt a vége, fussjál véle, minden jót!